Vagy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy a kollégáknak, hogy